én jedni, hogy se fanakoj, fon, csoj, koma, hogy se fon, csoj, koma, hogy koj, fon, hogy se csoj, koma, hogy se csoj, koma, hogy se csoj, koma, hogy se csoj, koma, hogy se csoj, koma, csoj, koma, így fanakoj, fon.